A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

do it like.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Felhősebb időt ígérnek, néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június

0: 3-ától középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a kádárkorszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
1: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
0: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az Alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa. Én

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezajlott a történelem érettségi, nőtt a használt autóimport, a lehűlés és az aszály egyszerre sújtott le, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A történelemmel folytatódtak az írásbeli érettségik, ezen csak nem 80 ezeren vettek részt. A feladatok témái között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. A rövid választ igénylő teszt sor után a második részben az esszé következett. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, míg a magyar vonatkozás esetében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Közeledik az eszi a bevallás leadásának határideje. Május 20-áig kell beküldeni a dokumentumot. Az adózóknak tehát kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóváhagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék azt. Fontos, hogy nyilatkozzanak.

0: az 1+1%-ról is felajánlhatunk civil szervezetnek és vallási közösségnek. Eddig csak nem 1.700.000 bevallás érkezett a NAV-hoz. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így rövidebb lett az ügyintézés, ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítások a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
0: Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónkban Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: Az a legnagyobb probléma, hogy a személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag ugye egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Tehát én pont elkezdtem használni ilyen technológiákat, és egy képből, egy 2022-es képből gyakorlatilag egy olyan durva deepfake videót csinált, amivel bármit el tudtam mondatni vele. És hogy ezek ilyen rémisztő technológiák, de igazából nem az a kérdés, hogy ezt kik használják, hanem hogy a felhasználók már nem tudnak különbséget tenni, ugye real vagy fake videó között. Itt bekapcsolódik a filozófia, és mint filozófia PhD hallgató, ezt ugye rengetegen kutatják ezt a területet, ugye az AI által generált deepfake videó, szintetikus média tartalmakat, és hogy nincs egy ilyen egységes állásfoglalás. Tehát ez szerintem ott lehetne megfogni, hogy egészen addig etikus a felhasználás, amíg ugye saját magadról készíted el. Tehát lehet, hogy be lehetne hozni egy ilyen szabályt, hogy csak azt használja fel ugye másnak az arcképét, a képmását, aki nyilvánvalóan ugye használja. Tehát, hogyha én magamról egy digitális ént készítek, egy digitális Dr. Tóth Judit Lenkét, akkor az rendben van, és én arra célra használom ezt fel, hogy mondjuk edukáljam a követőbázisomat. Nyilván ugye tájékoztatom róla a társaságot, hogy ez deepfake, vagy hát ugye ez igazából AI által generált szintetikus médiatartalom, mert hogy ez is probléma, hogy nincsenek szavaink rá, nincsenek megfelelő szavak arra, hogy most ez deepfake, vagy szintetikus média, vagy egyébként mi által generált tartalom, mert hogy a deepfake-et azt mi pejoratív értelemben használjuk általában. De ugye itt ez teljesen új kockázatot jelent egyébként adatvédelmi szempontból. Mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni. AI ezt egyébként elő is írja, hogy mesterséges intelligencia által generált tartalmakat gyakorlatilag fel kell tüntetni, vagy vízjellel, vagy hát most kezdődik el a szakmának ugye ebbe az irányba történő alkalmazása, hogy egyáltalán hogyan lehet ezeket jelölni, és milyen jelölőkkel lehet ellátni, milyen piktogrammal esetleg, vagy egy felkiáltó jellel, vagy mi az a módszertan, ami emögött majd elfogadásra kerül, ugye ezek még kérdések. Talán ugye a platformok felelősségét is be lehetne hozni, hiszen a DSA meg a DMA, ez kifejezetten arról szól, ez két európai uniós rendelet, arról szól, hogy a platformoknak nem csak joguk van ahhoz, hogy szolgáltassanak, mint például egy YouTube-nak, egy bármilyen más közösségi média platformnak. Ugye ezeknek a platformoknak talán úgy lehet a legjobban elmagyarázni köznapi nyelven, hogy a platformoknak kifejezetten már ugye kötelezettségük van a tekintetben, hogy ezeket a tartalmakat szűrjék. Régen azt mondták, hogy a YouTube-ra feltöltött videó, meg az AliExpress-re feltöltött, nem tudom, áru, gyakorlatilag felelősséget semmit nem vállaltak érte. Azt mondták, hogy ezt meccselje le az eladó és a vevő egymás között, csak a platformot szolgáltatják. És ugye a DSA meg a DMA, ami nagyon helyesen meghozta az Európai Unió ezt a két irányelvet, vagy hát ugye rendeletet, ezzel kapcsolatban azt mondja ki, hogy a platformoknak igenis felelősségük van abban, hogy szűrjék ezeket a tartalmakat. És ugye láthatjuk egyre gyakrabban ezeken a közösségi média platformokon is, hogy lehet jelenteni mindenfajta tartalmat, ugye ez azt jelenti, hogy a másik oldalon nekik ezt kötelezettségük kivizsgálni. Tehát ugye van egyszer egy lehetőségünk, hogy jelentjük a platformnak, hogyha olyan AI által generált tartalmat látunk, mint amit például egy híres emberrel próbálnak meg eladni egy gyógyszert, vagy valamilyen természetgyógyászati terméket, akkor azt tudjuk jelenteni konkrétan a platformon, és hát ugye van rá lehetőség, hogy felkeressük a adatvédelmi tisztviselőt.
0: Egyre több használt autót hoznak be az országba. Szakemberek szerint a kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult az áprilisi növekvő számokhoz. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai alapján a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Megtévesztette a fogyasztókat Avan Magyarország. Emiatt a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a GVH. A gyanú szerint a vállalkozás világnapi egy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem adott megfelelő tájékoztatást egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhat a vásárlása. A vizsgálat 3 hónapig tart. Régóta nem volt csapadék, ezt megsínyli a természet. A szárazság miatt egyre súlyosabb az asszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március 2. felében volt utoljára zápor. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Mindeközben jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. A május elejé lehűlés a tavalyihoz hasonló károkat okozott a termésben. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Hozzátette azt is, a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagytál májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással ekkora mértékűt, mert tehát is én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
0: Felhős napos időnk van, a térségünk egyes részein az esti, késő esti óráktól záporeső, nem zárható ki, esetleg az ég is megdörrenhet, a szelet élénk lökések kísérik. Délutánra 22 fok köré melegszik fel a levegő, holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször beborul. Csapadék elsősorban keleten, északkeleten érkezik.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok május 7-én csütörtökön, a Gizellákat köszöntöm már is névnapjukon, és sok boldogságot kedves szülinaposok. Britney Spears, Heinz Gábor Viga, illetve Jerry Hellivel, ők folytatják a sok-sok hasznos info után. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
4: Best FM.

0: Sláger FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, az év 127. napján, május 7-e van, csütörtök, a Gizellák névnapja. Ma van a planetáriumok világnapja, a csillagászat és az ismeretterjesztés napja, a melanóma világnapja is a mai napra esett, a bőrrák megelőzésére és a szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet. 0620 55 55 155, ha pedig már is dugó baleset van valahol, jöhet az info hívható SMS Viber számunkra. Én pedig elindítottam a Who Was Tank slágerét The Reason címmel a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. 11-17 fok közötti a reggel, 20-26 fok között lesz a maximum, és továbbra is számítani kell záporokra, zivatarokra, keleten esőre, részletek, és a folytatás a hírek végén, fél hét után pedig Nelly Slágere folytatja a Best-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A honfoglalás és a reformáció is szerepelt a történelem vizsgán. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. Felhősebb időt ígérnek, néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
2: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
1: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten, keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Esni leginkább északkeleten, keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

West FM-ben a legjobb zenék. Május 7-én csütörtökön több helyen lehet zápor, zivatar, reggel keleten hosszabb eső is. A maximum 20-26 fok között alakul, holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő. Záporok, zivatarok elsősorban már csak keleten, észak-keleten alakulnak ki. Holnap is 20-26 fokot mérhetünk majd. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Sharamtól Party All The Time a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk május 7-e csütörtök friss híreit, a következő órában pedig jönnek magyar. És nem csak magyar ezredfordulós slágerek. +20 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: Néhány kattintással kérhető jövedelem igazolás a DÁB honlapján. Tönkretette az alföldi szőlőket a fagy, felhősebb idő lesz néha záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csaknem 1 millió 700 ezeren adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a. A NAV által készített tervezetet az ESZJA-ban keddig már 1 millió 900 ezeren nézték meg, és 1 millió 100 ezeren véglegesítették is azt. Közülük mintegy 700 ezeren változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Az ESZJA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁB alkalmazással lehet elérni, és online néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. Minden eddiginél egyszerűbben lehet

0: Jövedelemi igazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május 1-i fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. A károk felmérése folyamatban van, mondta rádiónknak Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
1: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű díják, hogy 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézzük meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most átfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban a 70-100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
0: Megválasztása után nem tudta megváltoztatni bankjában nyilvántartott lakcímét 14. Leó. A pápa hiába hívta fel még nyáron a Chicagóban működő fiók ügyfélszolgálatát és válaszolt az összes biztonsági kérdésre. Az ügyintéző nem hitte el, hogy a katolikus egyház fővel beszél. Az esetről Illinois állam egyik templomában számolt be egy pap a pápa barátja. A felvétel gyorsan terjedt a világhálón. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok az év 127. napján, május 7, csütörtök. Isten éltesse a szülinaposokat, sok boldogságot a névnapos Gizelláknak. A Nina Sky Duo kezd Move Your Body. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. 20-as 55-55-155 a számunk.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok május 7-én csütörtökön. 1987-ben például ezen a napon mutatták be a Szomszédok első epizódját. 87-ből 2001-be ugrunk, jön a Destiny's Child és a Bootylicious. Aki dugott balesetet lát, névnapos, szülinapos ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Whitney Houston és a My Love Is Your Love folytatja a fél nyolcas hírek után, melynek végén részletes időjárás jelentés is lesz. Előjáróban annyit az esernyők ma is jól jöhetnek, 20-26 fok, sokszor nagyon-nagyon felhős napunk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Képzésekkel segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket Erdőtűztombol Kárpátalján. Kis lehűlésre számíthatunk és záporok is jöhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket. A választáson több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata. Az érintettek ezért széleskörű és az eddigieknél intenzívebb felkészítést kapnak. A cél az, hogy megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel, közölte az országgyűlés hivatala. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Az új parlament alakuló ülését szombaton tartják. Gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat. Már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
1: Tenerife szigetén köt majd ki néhány nap múlva az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3 haltak meg a fertőzés miatt. Rajtuk kívül 5 ember kaphatta el a vírust, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki köztársaságba tartott, de az ország a fertőzés miatt nem adott engedélyt a kikötésre. Teneriféről 23 ország 150 állampolgárát kell majd hazajuttatni. Egyébként mindannyian tünetmentesek. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni. Azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten, keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt, május 7-én csütörtökön Gizella nap van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 135 éve a mai napon a Városligetben megnyílt az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 76 éve ezen a napon megnyitották a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét. 1987-ben a mai napon mutatták be a Szomszédok első epizódját. 1976-ban ezen a napon született J. Frog, német DJ, a Scooter egyik fele. És 1969. május 7 megszületett a svéd zenész, dalszerző Nene Cherry testvére Eagle Eye Cherry. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sok érettségiző pihenőnapra ébred, de a többségüknek ma is helyt kell állnia, méghozzá az angol nyelvtudásukról kell számot adniuk. A popzene nyelve is az angol, így a következő órában ilyen címekkel találkozhatunk. Groove is in the heart.

0: Szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Már megint a Premier Outlet bementek.
2: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
3: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
10: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
11: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizzaság.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
12: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
13: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Terápiás kutyák nyugtatják a vizsgázó egyetemistákat az ELTE-n. Felhősebb időt ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről vagy a céhekről, illetve Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való

0: visszaélést kellene szankcionálni.
1: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználásra.

Best FM, a legjobb zenék az angol érettségi napján. Hát nézzük, Behind Blue Eyes, ez egy prepositional phrase. Behind, elöljáró szó, preposition, helyzetet vagy pozíciót jelöl meg valami mögött. Blue, melléknév, adjective, ebben a kontextusban jelzői szerepet tölt be, leírja a főnevet. Eyes, főnév, többes számban álló köznév, a mondat vagy kifejezés tárgyi magva. Nagy kalappal az angol érettségihez jön a Limp Bizkit dala, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Továbbra sem érkezett információ balesetről, dugóról, ez maradjon is így. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó munkát kívánok!

0: FM, a legjobb zenék. Azt írja valaki sietősen, hogy Egressi Hungária kereszteződésnél baleset. Ez tehát a fővárosból érkezett, és 0620-55-55-155-ös telefon, SMS, Viber számunkra. Köszönjük szépen, bárki is küldte, mert hogy annyira sietett, hogy alá sem írta. Szóval köszi még egyszer, jó utat, jó reggelt kívánok hamarosan a The Sound Lovers slágerével. Szól a Runaway, de csak a legfrissebb hírek után itt a Besten. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Közeledik az adóbevallások leadási határideje. Egyszerűbbé vált a jövedelemigazolások igénylése. Felhősebb idő lesz néhol záporokkal. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már csak nem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a. A NAV által készített tervezetet az ESZJA-ban keddig már 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették is azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Az ESZJA-t Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással lehet elérni, és online néhány perc alatt be lehet adni a bevallást. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejéi fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. A károk felmérése folyamatban van, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áll majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással ekkora mértékű, mert totális, én úgy gondolom átlagban lehet, mert 100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Megválasztása után nem tudta megváltoztatni bankjában nyilvántartott lakcímét 14. Leó. A pápa hiába hívta fel még nyáron a Chicagóban működő fiók ügyfélszolgálatát, és válaszolt az összes biztonsági kérdésre. Az ügyintéző nem hitte el, hogy a katolikus egyház fővel beszél. Az esetről Illinois állam egyik templomában számolt be egy pap a pápa barátja. A felvétel gyorsan terjedt a világhálón. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten, keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fennben a legjobb zenék. Pisti üzenete: sziasztok, baleset Pécsen a Nagy Lajos király útján az Interspárnál. Nagy a dugó. Köszönjük szépen! 0620 55 55 155-ös hívható SMS és Viber számunkra érkezett. Ezen kívül az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben is nagy a tumultus, főleg a külső sávban. Jó utat! Megyünk is tovább Desirével. Szól a Life a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Aki bújt, aki nem, percek kérdése is kezdődik az angol érettségi nagy kalappal hozzá. Ready or not, 9 után biztosan szól a Fugees slágere. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you and make you. És jön a halott pénz is. A Gizellákat akár a legfrissebb hírek alatt is föl lehet köszönteni egy üzenettel, aztán pedig folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hé, te

0: négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
5: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
6: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
7: Budapesten a tavasz kezdetével nem csak a teraszok, hanem a madarak is elkezdenek pezsegni. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint tömegesen jelennek meg a tükörharcos madarak. A Váci úti irodaházak üvegfalától a lakótelepi parkolókig a cinegék és a rigók riválisnak nézik saját tükörképüket, és órákon át képesek támadni azt. Ez a küzdelem súlyos következményekkel jár, a madarak megsérülhetnek, elhagyhatják fiókáikat, a folyamatos kopogtatás pedig a lakók nyugalmát is zavarhatja. Hogyan segíthetünk? Ha parkolunk, akkor hajtsuk be a visszapillantókat, otthon használjunk függönyt, hogy megtörjük a tükröződést. A sűrű matricázással is jelezhetjük, hogy az üveg nem ellenség. Figyeljünk oda a városi énekes madarainkra, a Margit-szigettől a Gellért-hegyig, hogy a harc helyett az utódnevelésre koncentrálhassanak.
6: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Képzésekkel segítik a kezdő képviselőket. Tenerifén köt ki az óceánjáró, amelyen felbukkant a koronavírus. Kis lehűlésre számíthatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Képzési programokkal segítik az első parlamenti ciklusukat kezdő képviselőket. A választáson több mint 150 olyan képviselő szerzett mandátumot, akinek nincs tapasztalata. Az érintettek ezért széleskörű és az eddigieknél intenzívebb felkészítést kapnak. A cél az, hogy megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal és a mindennapi parlamenti munkát támogató rendszerekkel, közölte az országgyűlés hivatala. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett. Az új parlament alakuló ülését szombaton tartják. Gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat. Már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
9: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papírmegtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
8: Tenerife szigetén köt majd ki néhány nap múlva az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a Hanta vírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3 haltak meg a fertőzés miatt. Rajtuk kívül 5 ember kaphatta el a vírust, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki köztársaságba tartott, de az ország a fertőzés miatt nem adott engedélyt a kikötésre. Teneriféről 23 ország 150 állampolgárát kell majd hazajuttatni. Egyébként mindannyian tünetmentesek. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A Borzsahavas lejtőin 75 hektár

0: határon ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, azt még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Sok felhő lehet az égen, de délutántól nyugat felől ezek szakadozni, csökkenni kezdenek. Csapadék leginkább az ország délkeleti, keleti felén valószínű. A hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a felhők mellett általában órákra kisüthet a nap, aztán az Alföld legnagyobb részén beborul az ég, esni leginkább északkeleten, keleten fog, 21-27 fokra van kilátás. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, napközben elvétve jönnek záporok a 21-27 fokban.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az angol érettségi első perceiben egy gyönyörű angol nyelvű hasonlattal indul egy újabb óra május 7-én csütörtökön. Olyan vagyok, mint egy madár. I'm like a bird. Nelly Furtado dalát indítom már is. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Maxim Levente vagyok.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

FM a legjobb zenék. A svéd Stakabu következik. 93-ban Boy Johan Renk még nem gondolta, hogy az audio után a vizuálra fog váltani. Ő napjainkban elismert rendező, például a Csernobil című sorozatért díjazták. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, tehát irány a 90-es évek eleje itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, gyors, friss közlekedési info. M5 Budapest felé a 39-es és 25-ös kilométer között mozgó terelés mellett munkavégzés folyik. Jelenleg Ócse előtt torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt. Jó utat, ez pedig már közben Dante Tomás dala, a Miss California Best 10.

Best FM, a legjobb zenék. Sean Kingston és a Beautiful Girls folytatja május 7-én csütörtökön, amikor hát borongósabb napunk lesz, mint a hét elején, és továbbra is szükség lehet az esernyőkre a futó záporok, zivatarok okán. Délután a Dunántúlon már újból kisüt a nap, ezt ígérik, közben 20-26 fok valószínű.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tegnap este végleg eldőlt, hogy ki a két biztos résztvevő a Budapesti Bajnokok Ligája döntőn. Arsenal, Paris Saint-Germain. Most pedig kiderül, hogy ki a két biztos résztvevője a következő órának. Egyrészt Roger Sanchez és a Well Hello.

0: programokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price, great brands.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én ismét megrendezi a már hagyománnyá vált Városligeti Gyermeknapot, amely az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb gyermeknapi eseménye. A rendezvény elsődleges célja, hogy tartalmas, élményekben gazdag és egyben fejlesztő programokat kínáljon a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A Városliget ilyenkor megtelik izgalmas aktivitásokkal. A látogatók különféle kulturális, sport és szórakoztató programok közül válogathatnak, miközben játékos formában tanulhatnak is. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden korosztály megtalálja a számára érdekes elfoglaltságot, legyen szó kreatív foglalkozásról, bemutatókról vagy mozgásos programokról. Az esemény különlegessége, hogy minden program ingyenesen látogatható, így bárki számára elérhetővé válik ez a sokszínű és színvonalas kikapcsolódási lehetőség.
5: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Az angol írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Terápiás kutyák nyugtatják a vizsgázó egyetemistákat az ELTE-n. Felhősebb időt ígérnek. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a történelem írásbelik, csak nem 80 ezeren vizsgáztak. Középszinten a tesztkérdések között szerepelt a honfoglalás, a reformáció, a dualizmus, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is. Eszét Németország 1938-as terjeszkedéséről, vagy a céhekről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Egyre könnyebb visszaélni személyes adatainkkal. A mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Hívta fel a figyelmet Tóth Judit Lenke adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász. Hozzátette, nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
8: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle.

0: generálni.
1: Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárban. A vizsgai időszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A négylábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben. Felhős időt ígérnek mára, aztán délutántól a Dunántúlon már egyre több felé süt ki a nap. Záporok, zivatarok leginkább délkeleten keleten jöhetnek. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet 20-25 fok körül alakul. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában órákra kisüt a nap, de aztán az Alföld legnagyobb részén beborulhat az ég. Esni leginkább északkeleten keleten fog. Hajnalban 5-12, délután 21-27 fokra van kilátás.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezők.
4: Az első a furcsa nevű brit producertől, Ross fiútól, azaz Naughty Boytól 2013-ban 26 ország slágerlistáját vezette, közte hazája az Egyesült Királyság kislemezlistáját is. A La La La, amit eredetileg Emily Sandé énekelt volna, de valami nem jött össze a kooperáció kapcsán, így Sam Smith érkezik pillanatokon belül. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

Rest FM a legjobb zenék. 93 az észszám, jön az Enigma és a Return to Innocence. A dal a vissza gyökerekhez üzenettel vált a 90-es évek egyik spirituális himnuszává, miközben a készítésekor a legmodernebb technológiát és a legősibb énekstílust gyúrták egybe. Bár a felhasznált vokál szempölök miatt évekig pereskedés zajlott, ami aztán közös megegyezéssel zárult, a dal ritmus szekciója is egy klasszikushoz nyúl vissza. A dobok alapja Led Zeppelin When the Leaf Breaks című számából származik. Ez a hangminta egyébként a hip-hop és trip-hop producerek egyik kedvence, de az Enigma lelassítva, visszhangosítva, teljesen új kontextusba helyezte.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss, aktuális közlekedési infók egyrészt az M1-esről. A Grébics pihenő után a főváros felé vezető oldalon a 72-es kilométernél több kamion ütközött össze, pályazárat vezettek be. A torlódás 5-6 kilométer, ezen kívül a szemközti oldal belső sávját is lezárták. A Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben az 50-es és a 20-as kilométer között, illetve a terelésbe történő belépés előtt a 60-as kilométernél az erős forgalom miatt szintén lassulás szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban. Dolgoznak az M5-ösön Budapest felé a 39-es és a 25-ös kilométer között, mozgóterelés mellett a belső sáv zárása miatt szintén lassabb haladásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában lesz majd szeretet David Guettától. És Annox-tól is.
2: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fényet nappali szavát.
1: 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Ha van közlekedési infó, várom, a friss hírek után pedig jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ketyeg az óra, közeledik az adóbevallások leadási határideje. Folytatódnak az érettségi vizsgák, borús időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már csak nem 1.700.000-en adták be személyi jövedelemadó bevallásukat. A határidő május 20-a, tehát alig 2 hét áll még rendelkezésre. A NAV által készített tervezetet eddig 1.900.000-en nézték meg, és 1.100.000-en véglegesítették azt. Közülük mintegy 700.000-en változtatás nélkül fogadták el a dokumentumot. Minden eddiginél egyszerűbb lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni. A Digitális Magyarország ügynökség jelezte, a fejlesztéssel jelentősen könnyebbé válik az ügyintézés az állami támogatások igénybevételéhez. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 nap. Tart még a rendőrség akciója. A héten a tehergépkocsikat és a buszokat ellenőrzik. Főként arra kíváncsiak, hogy a sofőrök betartják-e a pihenőidőre és az áruszállításra vonatkozó szabályokat. 2 hete volt hasonló akció, akkor a gyorshajtók kerültek célkeresztbe. Több mint 17.000 sofőrt bírságoltak meg. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten mintegy 47.000-en, emelt szinten 29.000-en adnak számot tudásukról. Holnap német nyelvből vizsgáznak a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Az érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148.000-en vizsgáznak. Erdőtűz pusztít Kárpátalján. A borzsahavasok lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. Azt még nem vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE Egyetemi Könyvtárban Budapesten. A vizsgaidőszakban ugyanis a hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás. Az ebek pedig jó hatással vannak mentális állapotukra, közölte az intézmény. A 4 lábú segítőket előzetes jelentkezés nélkül fel lehet keresni a földszinten működő közösségi térben a megadott időpontokban. Borongós időnk lesz ma. A délkeleti-keleti területeken és az Észak-Dunántúlon záporok, zivatarok is lehetnek. Sok felhő lesz felettünk, csak délután a Dunántúlon várható napsütés. A szél sokfelé megélénkül és napközben 20-25 fokig melegszik majd a levegő. Holnap északkeleten, keleten lehet még eső. A csúcsok 21-27 fok körül alakulnak. A hétvégén újra sok napsütésben, száraz, meleg időben lesz részünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Netflix bemutatta a Kylie című dokumentumfilm sorozat első előzetesét, amelyben a hírnév áráról beszél a főszereplőnő, Kylie Minogue. Talán picit csúnyán hangzik, de hogyha a testvére kevésbé híres, akkor nyilván kevesebb árat fizetett a hírnévért. Danny Minogue, I Begin to Wonder, így indul a délelőtt utolsó órája. 3 perccel múlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best.

FM, a legjobb zenék. Ünnepeljünk együtt, méghozzá ünnepeljük a dance zenét például, mert hogy a csütörtök a Best Ten, a Night Shift-ben a dance napja, 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től DJ Miller is a 90-es és 2000-es évek ilyen és ehhez hasonló felejthetetlen dance slágereit mixeli. Connie Williams, a World Celebration, a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két még mindig aktuális közlekedési info. Baleset történt korábban az M1-esen Budapest felé a Grébics pihenő után. A 72-es kilométernél több kamion ütközött, csak a leállósávon arra szólnak az autósok, a torlódás több mint 5 kilométer, ezen kívül a szemközti oldal belső sávja is zárva. M0, M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon munkavégzés miatt jelenleg egy sávot lezártak. Ott is kisebb torlódás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 1973, egy évszám a délután első dalának címe, 1973 magyarul James Blunt-tal és Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Baba-mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lábánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
9: Óvjuk meg a magyar tenger tisztaságát, kérik a szakemberek. Holnap eredményt hirdetnek a Balatonfagyia versenyben. Sportos tárlat nyílt a Margit szigeten. Köszöntöm Önöket, a híreket Ványász Árpádtól hallják. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötő környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint a tó védelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Holnap eldől, melyik édesség viselheti idén a Balatonfagyia címet. A megmérettetésre ezúttal 38 különleges fagylaltot neveztek. Köztük számos olyan új ízkombinációval rendelkezik, amilyenek eddig nem jelentek meg a hazai kínálatban. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a verseny már nem csak gasztronómiai esemény, hanem komoly turisztikai vonzerő is, amely minden évben újabb látogatókat csábít a tó környékére. Az eredményhirdetést holnap 14 órakor tartják Balatonfüreden, a Kékszalagportban. Sportmúlt és kulisszatitkok, egy helyen új sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat végigvezeti a látogatókat a Margit-sziget sport és kulturális fejlődésén, az első egyesületektől egészen napjainkig. A kiállítás nem csak relikviákat mutat be, hanem azt is, hogy hogyan dolgoznak a múzeológusok, és mi minden szükséges ahhoz, hogy egy sporttörténeti emlék megmaradjon a jövő számára. Nemzetközi akcióban csaptak le három Ajka környéki férfira. Őket osztrák betörés sorozattal gyanúsítják. A magyar és burgerlandi nyomozók közös akcióban fogták el a társaság tagjait, akik a gyanú szerint hónapokon át osztrák családi házakat és tárolókat fosztottak ki. Kerékpárokat, kismotorokat és más értékes tárgyakat zsákmányolhattak. Az egyik férfi ellen európai elfogató parancs is érvényben volt. Őrizetbe került, miközben a banda negyedik tagját továbbra is nagy erőkkel keresik. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz. A legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás sütörtököt, vidám délutánt kívánok mindenkinek, így délután néhány perccel. Majoros Rita vagyok, hát jó étvágyat az ebédelőknek is. Remélem, hogy ma valami finomat esznek és közben Best FM-et hallgatnak, mert olyan nagyszerű zenészek jönnek, mint Whitney Houston, Lionel Richie vagy éppen George Michael. James Blunt pedig már nyitja is az órát és a délutánt is.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a csütörtök, és igazán élvezni tudják a tavaszi időt, a napsütést, még akár mondjuk az iroda, vagy bármilyen munkahely ablakából is, és közben tudnak velem Best FM-et hallgatni. Ígérem ma is a legjobb zenéket, úgyhogy nosztalgiázhatunk majd a 90-es és 2000-es évekbeli legnagyobb kedvenceinkkel. Úgyhogy jöhetnek a régi emlékek, a kellemes pillanatok, és a napkérdését is hozom természetesen, sőt, jövök mindenféle információval, meg mozi ajánlóval, de a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, és már egy picit azért a hétvége is, hiszen csütörtök van, holnap már itt a péntek, jön a hétvége, sőt, a hétvégén akár 27-28 fokot is mérhetünk, úgyhogy szinte nyár lesz pár nap múlva, de addig is jöjjenek a legjobb zenék. Lionel Richie és a Just For You érkezik, előtte Whitney Houston és az I'm Your Baby Tonight, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, azt kell, hogy mondjam, a szokásos a forgalom, szóval továbbra is torlódás van, főleg a külső sávban. A terelésbe történő belépésnél a 61-es kilométernél is torlódni szokott az autósor. Hegyeshalom felé Győr után a 133-as kilométernél pedig két autó ütközött, egy sáv járható, itt is torlódásra kell készülni. Az M0-ás autóút keleti szektorában pedig az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé tolkoznak. Jelenleg a 36-os kilométernél zárnak le egy sávat, itt most 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és a hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide csörög és elmeséli. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és a Képtelen. A folytatásban friss hírek jönnek, mert hogy pár perc múlva délután 2 óra lesz, aztán forra vérünk majd a Black Eyed Peas-szel, itt lesz a Hey Mama. És jön a jetlag is, és a repül az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csomagszállítás 24 órán belül. Rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
3: Idén is Kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóhétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
8: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
9: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
1: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Vigyázzunk a Balaton vizének tisztaságára, hívják fel a figyelmet a szakemberek. Gigadugó van az M1-esen, karbantartás miatt változik a vasúti menetrend a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Figyelmeztetést adott ki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a hajózási szezon rajtjánál. A szakemberek szerint a tó jövője érdekében sürgősen változtatni kell a hajós gyakorlatokon. A kutatók a fedélzeti szennyvíz szabályos kezelését és a környezetkárosító vegyszerek visszaszorítását sürgetik, mert a növekvő hajóforgalom és a klímaváltozás együtt egyre nagyobb terhet jelent a Balatonnak. Bár a vízminőség jelenleg kiváló, a kikötők környékén már magasabb szennyezettséget mértek. A szakértők szerint mint a tóvédelme most szemléletváltást kíván a teljes hajós közösségtől. Azbesztel szennyezett kőzuzalék miatt Zalaegerszegen is azonnali intézkedések indultak. Lezárják és ideiglenesen lefedik a Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő érintett parkolót, miközben több útszakaszt is vizsgálnak. A városvezetés szerint a cél a szennyezés gyors és biztonságos felszámolása, ehhez pedig 100 millió forintos rendkívüli állami támogatás érkezik. Komoly torlódás bénítja az M1-est Tata térségében, több kamion karambolozott ott a Budapest felé vezető oldalon. A forgalom ezért gyakorlatilag csak a leállósávon halad. A több kilométeres dugóban jelentős késésekre kell készülni. Közben a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr közelében is baleset történt, ott sávlezárás lassítja a haladást. Nem volt teljesen nyugodt április a Kárpát-medencében, a szeizmológusok 134 földmozgást jegyeztek fel a hónap során. A legtöbb esetet bányarobbantások okozták, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon is volt érezhető rengés, Bolhó térségében a horvát határ közelében egy 2,5-es erősségű földmozgást a lakosság is észlelhetett. A hétvégén vasúti menetrend változások jönnek. A Váci és az Esztergomi vonalon egy sérült váltót javítanak. Az esztergomi járatok nem a nyugatiból, hanem Angyalföldről indulnak. A Veresegyházi vonatok végállomása pedig Rákospalota Újpest lesz. A nemzetközi szerelvények egy része a keletiből vagy Vácról közlekedik majd. Egyelőre többfelé borongós időre kell készülni, de folyamatosan melegszik az idő. A részleteket azonnal mondom. Ma még sok lesz a felhő felettünk, több térségben záporok, zivatarok megzavarhatják a napsütést, főleg az ország keleti felén és az Észak-Dunántúlon. Később nyugaton már hosszabb napos időszakok is lehetnek, de a szél többfelé élénk marad. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között várható, holnap főként keleten fordulhat elő eső, ugyanakkor több napsütés lesz, a legmelegebb órákban akár 27-29 fokot is mérhetünk majd. Hétvégére ismét a napsütésé lehet a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csütörtök izgalmas zenék. Itt a Best FM-en én Majoros Réte vagyok, mint például Eminem és a Lose Yourself, de itt lesz majd a Daft Punk is az Around the World-el. Jön a Bombon a varázsjellel, a Bucketheads pedig a legbombább slágerrel. Jön a The Bomb, a Black Eyed Peas-tel táncolunk. Itt az óra elején jön a Hey Mama. Nagyon szép napot mindenkinek!

Best FM a legjobb zenék. Horváth Tamás megszakadt dala után megyünk tovább Kenny Dope és a Buckethead dalával. Előtte nézzük az SMS-eket. Arra a kérdésre válaszolva, hogyha egy útikönyvet készítenénk a lakóhelyünkről, vagy a születési helyünkről, ezt mindenkire rábíztam, akkor mi lenne az a három dolog, ami mindenképpen szerepelne ebben a könyvben? Azt írja Zsófi, Sopron. A hűségvárosa hangulat, a tűztorony és az erdei bicikli utak, ezek mindenképpen benne lennének az ő kis könyvében. Nóri Debrecenből ír, hogy a Nagyerdei Park, a virágkarnevál és a helyi páros kolbász. Aztán írt Janis Bajáról, a Dunai halászlé, óriási kedvencem, a vízparti esték és a gemenci erdő világa. 0620 55 55 155, eddig ezek csodás kis úti könyvek lennének, ide jöhetnek még egyébként a válaszok. Nagyon sokan képeket is küldtek, amiket külön köszönök egy-két helyen, sőt, jó pár helyen még ezek közül nem jártam, úgyhogy az én kis listámra is felírtam őket. Szóval jöhetnek a folytatásban is a kedvenc helyek, a szülőhelyeken, lakóhelyeken, miközben Kenny Dope és a Buckethead 95-ös slágerét hallgatjuk meg, amiről egyébként azt nyilatkozták annak idején, hogy olyan érzés nyújt, amikor egy zsúfolt, izzadó klubban, hajnalban egyszer csak mindenki egyszerre kezd el táncolni, és csak úgy mosolyogni. Na hát ilyen hangulat jön. The Bump itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt írja Mara, hogy baleset történt az Attila úton, a Dózsa-György térnél, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, egy kis fennakadásra számítani. De a Fiumeni úton is baleset történt, méghozzá a Sírkertnél, ott a bejárat környékén, legalábbis onnan írt Tamás. Nagyon szépen köszönöm az infót. Ha valakinek van még, de nem csak Budapestről, bárhonnan az országból, megköszönöm, hogyha megírja. Az M0-es autóút keleti szektorában pedig több helyen is munkavégzés folyik, például az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé. Jelenleg a 36-os kilométernél le is zártak egy sávot, 3 kilométeres a torlódás. Ecsernél pedig az M5-ös autópálya felé is folyik a munka, az 51-es és a 48-as kilométerek között torlódás van. A Megyeri hídon a 73-as kilométernél az M3-as autópálya felé is torlódik a forgalom egy baleset miatt is, sávzárás miatt. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is várom az útinfókat, vigyázzanak magukra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Angol nyelvből érettségiztek a diákok. Razzia volt a villamosokon. Nehéz sorsú gyerekeken segít az akadémia. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az angollal folytatódott az írásbeli érettségi. 74 ezer tanuló maturált. Középszinten a vizsga első, szövegértési feladatokat tartalmazó részében, egyebek mellett a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, az angol Roald Dahl íróval, forgatókönyvíróval, illetve a francia impressionista Claude Monet festményeivel összefüggő szövegekkel kellett dolgozniuk. A nyelvhelyességi feladatlapon többek között egy segítő kutyás történetet, egy viccet és egy különleges ausztrál és új-zélandi szokásról szóló szöveget, vagy egy kifejezés nyelvtanilag helyes alakjával volt szükséges kiegészíteniük. Több mint 81 ezer utast érintő razzia Budapesten. A BKK és a rendőrség munkatársai összehangolt akcióban a forgalmas tömegközlekedési járatokon dolgoztak, és az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták az utazási jogosultságvizsgálata mellett. A szabályszegőket kizárták az utazásból. Idén a nehéz sorsú gyerekek életkörülményeinek javítását segíti az akadémia. A meghirdetett jótékonysági gyűjtés adományait a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány részére juttatják el. A szervezet küldetése a Magyarországon élő gyerekek jogainak védelme és érvényesítése, valamint a jól létüket szolgáló projektek megvalósítása, egyúttal a gyermekjogi ismeretek terjesztése. A magyar tengeren való környezetszennyezés csökkentését sürgetik. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vízi jármű tulajdonosa a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a hajóját. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyiség egy tizede esett. Az eső hiány a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónknak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi zivatarokban is.
3: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valahamért minimumoknak a közelében vagyunk.
2: Felhős időnk van, a térségünk egyes részein az esti, késő esti óráktól záporeső, nem zárható ki, esetleg az ég is megdörrenhet, a szelet élénk lökések kísérik. Délutánra 22 fok köré melegszik fel a levegő, holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször beborul. Csapadék elsősorban keleten, észak-keleten érkezik, a légmozgás veszít erejéből. Szombaton kellemes tavaszi idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 3 óra után is 99.5 Best FM, én Majoros Rita vagyok, jöhetnek ebben az órában is a legfelejthetetlenebb slágerek, mint Britney Spears és a Toxic, de zene a majd a Fiesta is, itt lesz a Bonita, jön Christina Aguilera is, és a Genie in a Bottle, Ida Core pedig Fiddle on the Ground annyitja az órát. Let me think about it.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Már is május 7-énél járunk, amikor is a Gizellák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket. De ott vannak a mai születésnaposok, évfordulósok, hát őket is Isten éltesse, és hogyha van szülinapot ünneplő kedves ismerősük, gyorsan húzzák meg a fülét, akár mondjuk virtuálisan, vagy küldjenek néhány kedves szót így a rádión keresztül. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide akár a kedves üzenetek is. Na de nézzük az eseményeket is, amik a mai naphoz köthetőek. 1891-ben történt, hogy megnyílt a Városligetben az első állandó jellegű budapesti cirkusz. 107 éve született Eva Perón Evita, argentin politikai vezető. 73. születésnapját ünnepli Hegedűs D. Géza, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, egyetemi docens. 1950-ben nyitották meg a Ferihegyi repülőteret, a mai Liszt Ferenc repülőtér elődjét. 1953-ban született Szolnokon Endrei Judit televíziós műsorvezető. 43 éve hunyt el Romhányi József, a rímhányó, író, költő, érdemes művész. Ma van a Nemzetközi Turisztikai Nap és a Házi Sör napja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Szóval, hogyha hozzászólnának a kalendáriumhoz, vagy valakinek üzennének, itt nyugodtan megtehetik. Közben pedig 97-ből szól Robbie Williams szóló karrierjének egyik himnusza. Egy igazán ikonikus dala jön, a Let Me Entertain You, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Anita írja, hogy a Hajdú utcánál a Róbert Károly körúton baleset történt Budapesten, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, illetve az M3-as bevezetőjén is, méghozzá az Ógyalla utcánál. Nagyon szépen köszönöm az infókat. Na de nézzünk az M1-esre is, mert hogy a főváros felé Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben továbbra is torlódás van, főként a külső sávban. A terelésbe történő belépésnél a 61-es kilométernél szakaszosan nagyjából 10 kilométeren keresztül kell torlódni. Ezt írták a hallgatók. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk.

0: hogyha önöknek is infójuk van, akár az M1-esről, akár Budapestről, akár bárhonnan az országból, megköszönöm, hogyha jelentkeznek vele. Jó utat és kitartás az utakon mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ha fagyiznának, vagy mondjuk csalónapot tartanának a diétában, akkor szerintem az legyen a holnap, mert hogy Magyar Fagylalt napja május 8-án, és egy csodás kezdeményezéshez több mint 300 hely csatlakozott. Ami egyébként maga a kezdeményezés nem más, mint a féláru fagyizás, de azt figyelni kell, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot kell vásárolni, hiszen a kedvezmény így érvényes, és ez helyben fogyasztásra érvényes, szóval akkor mehet az 50%-os fagyizás. Különböző fagyik, nagy kedvencek, nekem a csoki citrom, bevallom őszintén, ez a két, hát mondhatom azt, hogy klasszikus vagy unalmas íz a kedvencem, de én ezt nem tudom megunni, és imádom még az epreset, meg az ilyen különböző joghurtos fagyikat is. Na de, kinek melyik a kedvenc? Fú, én most már nagyon fagyiznék. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Dérhenivel, itt az Ég veled.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen slágerek jönnek a következő órában is, a nap kérdése pedig az, hogy ha egy útikönyvet készítenénk a szülőhelyükről, vagy éppen a lakóhelyükről, akkor mi az a három dolog, ami biztosan szerepelne benne, amit egy külföldinek tuti meg kellene néznie? 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide, akár a kirándulós tippek is. Mellé pedig a következő órában a Bieber's és az Ahol jártunk. És jön majd a Destiny's Child is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Ukrán adathalászokat fogtak el. Nemzetközi elismerés egy magyar orvosnak. Csodafagyikkal készülnek a cukrászok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elkapták az ukrán adathalászokat, már vádat is emeltek ellenük. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség börtönt kért velük szemben, mivel az elkövetők majdnem 9 millió forinttal károsítottak meg több tucat magyar áldozatot. A 25 és 33 éves tettesek megállapodtak abban, hogy telefonszámokat, majd azok segítségével bankkártya adatokat szereznek meg. A cél az volt, hogy ezekkel visszaéljenek. Magyar orvosi a rangos nemzetközi elismerés. Óvári Csaba, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház főigazgatója nyerte el a Stroke Ellátás nemzetközi Spirit of Excellence díját idén. A kitüntetést olyan vezetőknek és egészségügyi szakembereknek ítélik oda, akik saját intézményükön túl régiós és országos szinten is aktívan hozzájárulnak a betegellátás minőségének fejlesztéséhez. Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készíttek konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló között csomagokat fogunk összeállítani.
2: Holnap lesz a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a Szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
4: Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló.
2: Kínai magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Testvérdrámát láthat a közönség, Nem én vagyok címmel. Az alkotás egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. Felhős időnk van, a térségünk egyes részein az esti, késő esti óráktól zápor eső, nem zárható ki, esetleg az ég is megdörrenhet, a szelet élénk lökések kísérik. Délutánra 22 fok köré melegszik fel a levegő, holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször beborul. Csapadék elsősorban keleten, észak-keleten érkezik, a légmozgás veszít erejéből. Szombaton kellemes tavaszi idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ahol élnek, vagy ahol születtek, mi az a három dolog, ami biztosan szerepelne egy úti könyvben? Mit érdemes megnézni? Ma délután erre vagyok kíváncsi, úgyhogy jöhetnek még a válaszok itt 4 óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, ez a 99.5 Best FM, jöhetnek a kedvenc helyek. Na meg Glasgow és a Something így az óra elején. 99.5

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Mozi ajánló. 1997-be ugrunk vissza, amikor kihozták és bemutatták Luc Besson ikonikus skifiét. Ez nem más, mint az ötödik elem, ami azóta is szerintem ennek a műfajnak az egyik ilyen legőrültebb és leglátványosabb darabja. Én nem vagyok egy nagy skifi rajongó, bevallom őszintén, de imádom ezt a filmet. 23. században játszódik, ha jól emlékszem, és egy különös volt katona taxisofőr és egy titokzatos narancsárga hajú lány nagyjából próbálja megmenteni a világot, és bocsánat, spoiler, de azért sikerülni is fog nekik. Bruce Willis és Mila Jovovich játssza a két főszerepet, de ott van még például Gary Oldman a színészgárdában, vagy éppen a nagy kedvencem Chris Tucker, akinek magyar hangja Geszti Péter, és hát szerintem frenetikus, úgyhogy már ezért megéri megnézni. Egy nagyon-nagyon izgalmas film, tele egyébként akcióval, de tele humorral is, nagyon jó karakterekkel, figurákkal, ikonikus jelmezekkel, és egy csomó ilyen idézhető jelenettel. Úgyhogy ötödik elem, ezt ajánlom ma estére mindenkinek, jó mozizást, és persze isteni rádióhallgatást kívánok. A folytatásban pedig a Simply Red 91-es slágere érkezik, ez nem más, mint a Stars, ami egyszerre lágy, egyszerre melankólikus, de mégis van benne egy kis izgalom. Már szól is a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy olyan infót, hogy a Margit híd budai hídfőjénél baleset történt, de nem tudom pontosan, hogy melyik részen, úgyhogy ha valakinek erről bővebb információja van, megköszönöm, hogyha elküldi 0620-55-55-155 erre a számra, de nyugodtan fel is hívhatnak. Egyébként jó utat kívánok az úton lévőknek, sokan elindultak hazafelé a munkából, úgyhogy legyen mindenki óvatos. Érkezett még egy olyan is, hogy a Könyves Kálmán körút Mester utca kereszteződésében is baleset történt, ugye szintén Budapestről van szó, úgyhogy ott is fennakadás van. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán pedig a komáromi csomóponttól Bia-Torbágyig lassulásra, torlódásra kell készülni, főként a Tatabányától kiépített terelésben, ott is a külső sávban. Köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. Még egyszer a számunk 0620-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 5 óra sokan indulnak majd hazafelé a munkából, úgyhogy jön nekik egy kis zenei aláfestés a Savage Garden-től. Itt lesz az I Want You. A friss hírek után pedig jön az Olivier from Mercy is, és a világ az enyém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamli Wind Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliwing.hu.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
6: Csomagszállítás 24 órán belül, rugalmas kézbesítés, országos lefedettség, online futárnyomkövetés, előzetes értesítés. Express One, a csomagszállító.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Angol nyelvből érettségiztek a diákok. Razzia volt a villamosokon. Csodafagyikkal készülnek a cukrászok. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Az angollal folytatódott az írásbeli érettségi. 74 ezer tanuló maturált. Középszinten a vizsga első, szövegértési feladatokat tartalmazó részében, egyebek mellett a Nemzeti Állatjóléti Alapítvánnyal, az angol Roald Dahl íróval, forgatókönyvíróval, illetve a francia impressionista Claude Monet festményeivel összefüggő szövegekkel kellett dolgozniuk. A nyelvhelyességi feladatlapon többek között egy segítő kutyás történetet, egy viccet és egy különleges ausztrál és új-zélandi szokásról szóló szöveg, vagy egy kifejezés nyelvtanilag helyes alakjával volt szükséges kiegészíteniük. Több mint 81 ezer utast érintő razzia Budapesten. A BKK és a rendőrség munkatársai összehangolt akcióban a forgalmas tömegközlekedési járatokon dolgoztak, és az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták az utazási jogosultság vizsgálata mellett. A szabályszegőket kizárták az utazásból. Az egyenruhások csak nem 150 embert igazoltattak, 6 embert elfogtak, egyet kábítószer birtoklása, 3-at körözés, 2-t pedig garázdaság miatt. Egy ember hangoskodott, ezért előállították. Holnap lesz a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
7: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló.
1: Kínai magyar misztikus dráma érkezik a mozikba. Testvérdrámát láthat a közönség, Nem én vagyok címmel. Az alkotás egy Budapesten élő kínai család belső konfliktusait mutatja be, miközben betekintést nyújt egy zárt, saját szabályok szerint működő közösség hétköznapjaiba. Felhős időnk van, a térségünk egyes részein az esti, késő esti óráktól zápor eső nem zárható ki, esetleg az ég is megdörrenhet, a szelet élénk lökések kísérik. Délutánra 22 fok köré melegszik fel a levegő, holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször beborul. Csapadék elsősorban keleten, észak-keleten érkezik, a légmozgás veszít erejéből. Szombaton kellemes tavaszi idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Megnyitom az utolsó órát így a délutáni programban. Szép délután mindenkinek, Majoros Rita vagyok, 5 óra múlt pár perccel. Savage Garden, I Want You, jöhet? És egy kis szórakozás. De jön majd 50 Cent, és itt lesz a Red Bull, Pia Vakerdala, nem tudhatom. Most Akon és a Dangerous indítja az órát, én pedig

99.5 Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az volt, de azért várom még óra végéig az üzeneteket, hogyha írnánk egy úti könyvet, vagy készítenénk egy úti könyvet a lakóhelyünkről, szülőhelyünkről, akkor mi az a három dolog, ami mindenképpen szerepelne benne? Na nézzük a kedvenceket. Azt írja Gábor, hogy Pécsen a Székesegyház, a Mecsek túra útvonalai és az egyetemi élet pezsgése az ő úti könyvében biztos, hogy szerepelne. Jól hangzik? Ádám Tokajból azt írja, a borospincék, a Tiszabodrog találkozása és a szüreti időszak hangulata tuti szerepelne a könyvemben. Henny Tatáról ír, az öreg tó, a vár és természetesen a vadludak érkezése, az biztos, hogy szerepelne ebben az úti könyvben, és milyen izgi lenne. 0620 55 55 155 jöhetnek még ide az üzenetek, mellé pedig természetesen a legizgalmasabb zenék még ebben az órában is a Best FM-en. Michael Gray jelzi, hogy hamarosan itt a hétvége, úgyhogy jön a The Weekend, most pedig zenélünk egy kicsit, csak úgy lazulunk, hazafelé a munkából a Black Machine-nál. Jazz Machine a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zené. Könyves Kálmán körút Mester utca kereszteződésében baleset történt, ezt írja Jani. Nagyon szépen köszönöm az infót, és a Könyves Kálmán körút Vajda Péter utcai kereszteződésnél is, a Népliget sarkánál, ott is történt baleset, és hát ugye elég sokan haladnak már hazafelé a munkából, úgyhogy van itt némi dugó, ezzel kell számolni. Az M1-es autópályán a főváros felé pedig a komáromi csomóponttól Biatorbágyig továbbra is lassulás van, torlódás, főként a Tatabányától kiépített terelésben, ott is a külső sávban, úgyhogy legyen mindenki egy picit türelmes. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor korábban már jeleztem, ugye 150 fölött én ezt már fogom mindig reklámozni, hogy hány mix van fent a Mixcloud oldalamon, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a szabályok nem változtak, tehát mindig csak akkor érkezik majd új feltöltés, az összes korábbi oda feltöltött mixemen van már minimum mindegyiken 100 meghallgatás. Most a jelenleg oda feltöltött 150 közül már csak egy darabon hibázik egy-kettő, úgyhogy ha szeretnétek újabb korábbi mixeket ott elérni, akkor azt az egyet még párszor hallgassátok meg. Jó, amúgy pedig mixcloud.com/DJ Whiteboy korábbi nácsítás mixeimet tracklistával együtt itt értek.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Én nem folytatja tovább majd DJ Miller pár perc múlva. Még egy órán keresztül a dance legnagyobb klasszikusai érkeznek a 90-es és a 2000-es évekből mixben. Meg persze beszélünk egy nagyobb picikét, tényleg csak egy picikét. Hát aki ismeri a Milleri, mint tudja, hogy hát egy nagyon visszafogott, szokfogott gyerek. Na, pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak.
5: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: A Rózsadomb délkeleti lejtőjén álló Gülbaba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb műemléke, amely a török hódoltság korára emlékeztet. Északon az iszlám kultúrának ez a legtávolabb eső szent helye. Gülbaba alakját legendák övezik, egyesek nemes lelkű dervisként, mások rózsáiról híres kereskedőként emlékeznek rá. A síremléket a 16. század közepén építették, és az évszázadok során számos átalakításon, majd nagyszabású felújításon esett át. A 2018-ban megújult emlékhely ma kulturális központként és kiállító térként is működik. A rózsakertek, sétányok és kilátóteraszok lenyűgöző panorámát kínálnak a Dunára és a Margit szigetre. A kiállítás bemutatja Gülbaba történetét, a dervisek világát és az oszmán török korszak magyarországi emlékeit. A kert és a kiállítótér ingyenesen látogatható, és különösen tavasszal és nyáron érdemes felkeresni, amikor a rózsák teljes pompájukban virágoznak.
5: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Ma angolból érettségiztek a diákok, holnap a német következik. Tartós élelmiszer gyűjt a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, holnap már csak néhol várható kisebb eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az angollal folytatódott ma az írásbeli érettségi, 74 ezer tanuló vizsgázott közép és emelt szinten. Középszinten a szövegértési feladatok között szerepelt például az állatjólét, az ételfestékek használata, valamint Claude Monet festészete is. A nyelvhelyességi feladatlapon egy segítő kutyás történetet, egy viccet és egy különleges ausztrál szokásokról szóló szöveget kellett kiegészíteniük a diákoknak, ezen kívül egy hallott szöveget kellett értelmezniük, és az íráskészségüket vizsgáló feladatsort is ki kellett tölteniük. Holnap a német írásbeli következik. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Holnap délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek. Ezt mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
8: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetett feltétet. Ezekből a felajánlások 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
7: Sokszor mozdult meg a Föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgást jegyeztek fel a szeizmológusok, ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon április közepén a horvát határ közelében lévő Somogy vármegyei Bolhó környékén 2,5-es erősségű földrengést észleltek, amelyet a lakosság is érzett, jelentősebb károkról viszont nem érkezett jelentés. Nem volt életveszélyes a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa, ezt állapította meg a toxikológiai vizsgálat. A tájékoztatás szerint viszont gátolta volna a véralvadást és belső vérzést is okozhatott volna a gyerekeknél. Ez az eredmény csak az Ausztriában talált bébi ételre vonatkozik, azt nem tudni, hogy a Csehországban és a Szlovákiában talált termékekben mennyi patkányméreg volt. Holnap már naposabb, szárazabb időre számíthatunk. Ma még sokfelé lehetnek záporok, zivatarok, de holnapra elhagyja hazánkat a hidegfront és sok napsütés várható, bár felhők is lesznek felettünk az égen, és északkeleten-keleten néhol még előfordulhatnak kisebb esők. Ma éjszaka 7-14 fokig hűl a levegő, holnap pedig 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén sokat süt majd a nap, és 21-28 fokot mérhetünk, szombaton még elvétve lehetnek kisebb záporok, de vasárnap száraz időben bízhatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
10: Jogosan ért minket az a kritika, hogy...
11: Mert ért,
10: igen, és tényleg abszolút igaz, hogy tényleg mindig ilyen jó hangulatban, ugye így jössz csütörtökönként, nyomjuk a zenét,
11: igen.
10: Na de mi van az elérhetőségekkel? Jogos. És tök igazuk van.
11: Tök igaz...

0: Igen, úgyhogy akkor most kezdjük ezzel, jó? Így igazságos. Csináljuk. Tehát van a saját oldalunk, Best FM Nightshift, Facebookon, Instagramon ott vagyunk, az összes Nightshift lemezrovassal kapcsolatos dolog, a Nightshift bulikkal kapcsolatos dolog ott elérhető Facebookon is és Instagramon is. És ugye a Mixcloud, ami mindig a válasz a kérdésre, hogy na de a korábbi műsorokat hol, és ez ugye minden Nightshift DJ esetében ugye más-más. Imrénél ez
1: nálam
0: utánzik,
1: ugye
0: hogy?
1: A mixcloud.com/DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Ennyi.
0: Ennyi, igen. Ja, meg annyi, hát a csütörtök van, úgyhogy deszes csütörtök DJ Millerrel. Nyomja, Demikém.
1: Oké.
2: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, zárom a csütörtököt, zárom a Night Shift, tehát a holnapi Night Shift extrában megelőlegezzük a szombati hangulatot, és hip-hoppal és R&B-vel 120 perc nyilván indítjuk majd a holnap estét. Jön Tom Novi, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.